Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Χθες ο Μπιτόγκιου Ράδιου.
1: Τζίμι Τραμπετ! Ετ Σκούτερ!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Solution.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Legyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: hallgatni. Még több, több, még több zene.
7: These are the sounds of Brooklyn Bounce.

0: és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.
1: Together again. I want another night. Give me your fire. Together again.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

going right. I didn't know the lights.

0: Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgatod.
6: Még több zene.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel. Check it out.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek. Ennek így kellett.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek minden.
1: Bitang jó rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.
3: És napjaink legjobb zenéi.
2: És napjaink legjobb zenéi.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elbít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Igen, tudok is, de...
1: Én is. És képzelre van egy kis fülsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
0: És tudok segíteni?
1: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
0: Köszönöm szépen.
1: Szia!
0: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Vitangió Rádió. A hang, ami elér.
1: Achtung! Guten Tag!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: ébren. Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: neked. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretnénk.

Yeah, let me be.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Ez a Bitang Jó Rádió. Pontos időjelzés következik. Tizennyolc óra.
1: Kérjük, fejezzék be a beszállást. Kérem, vigyázzalak, az ajtók záródnak.

0: Megtaláltam! Ez az ön frekvencia. Ez a Bitagyú Rádió.
1: Ladies and gentlemen,

Isten jó estét kívánok mindenkinek, csete minden és túl. Örülök, hogy itt vagyunk, és örülök, hogy megnyílhat újra az Italo Café. Én már 25. alkalommal. És mivel ma csak én tartom a frontot itt a rádióban, tehát képen egyéb elfoglaltságai miatt nem tud jönni, ezért biztos, hogy egy pár perccel hosszabb is lesz a műsoridő, mint 2 óra, gondolom sokak örömére. A sokak alatt azt értem, akik már itt vannak, vagy a cseten kívül, hiszen például itt a Kuhár Bence barátomnak és kedves ismerősömnek az édes jó apja, Kuhár András, aki tudom, hogy kívülről hallgat, tehát nem jön be a csetre, viszont vannak olyanok, akik bent vannak a cseten, mint például Roni kollega, ugye a két másik kollega mondjuk így, tehát R2D2 és Bobby, a két mesterséges unintelligenciánk. Itt van Buborján, itt van Bubu 81, és ha itt van Bubu 81, akkor gondolom Melinda is itt van, úgyhogy cupantás neki. Itt van Kata, itt van Kitty, és ha Kitty itt van, akkor gondolom lélekben legalábbis a kapitány is itt van. Itt van Nefertiti, és itt van Pista 67. Jelenleg ez a chat felállás, de azért van a chat, hogy csak bújjatok rajta, úgyhogy tessék nyugodtan jönni, áradni, és hát legyünk minél többen is. Legyen mozgás, legyen valami nyüzsgés, ahogy szokták mondani a chat falon. Egyébként pedig, aki a Messengeren keresztül hajt üzeni, és ismerős, az nyugodtan tegye meg, hiszen akinek az ismerőse vagyok, az tud üzenni Messengeren, és majd azt is figyelem, és majd arra is reagálok. Ami ma várható ebben az Italo Caféban, azok ritkaságok abban a tekintetben, hogy vagy ritkán játszott verziók, vagy ritkán játszott dalok. Tehát lehet, hogy ismerősek a dalok, mint például a Joy-tól ez a I'm in Love, de ugye ez egy 7-ícses verzió, amit én nem nagyon szoktam pörgetni, nem mintha az I'm in Love-ot olyan sűrűn pörgettem volna eddig a 25 adás alatt, de most akkor ez pont megadta az alaphangulatot. Viszont lesznek, mint mondottam, volt olyan felvételek, amik igazán ritkaság számba mennek, legalábbis az én tekintetemben, vagy az én gyűjteményemben. Mindjárt mondom is, hát például kezdjünk olyannal, ami tényleg nem volt még nálam. Divine volt, de ez az dala még nem volt, úgyhogy jöjjön a Hey You, és akkor ez mindenkinek felszólítás, hogy Hey You, come on, tessék befáradni a csetre, vagy legalábbis visszajelenni, hogy hallgatjátok, jó? Na, hát akkor mindenkinek jó italokáfé fogyasztást kívánok, és akkor csapjunk bele a lecsóba.

Na, csak hogy tisztán látás véget, vagy tisztán hallás véget. Azoknak, akik még nem hallottak Italo Caffét, elmondom, hogy ez Italo Disco, Eurodisco High Energy tematikájú műsor főleg. De ez nem jelenti azt, hogy valami kis kilengések, kis kakukktojások ne fordulnának elő. Ma is lesz kakukktojás, de még nem tudom el a poént. Illetve egy kakukktojást az elállok, ami annyira nem a kakukktojás, csak annyiban, hogy azért ritkán játszott felvétel, mert újdonság. Ugyanis az Italov nevű formáció legújabb dalát fogom ma még lejátszani, későbbiek folyamán, de az majd a műsor vége felé az esedékes, úgyhogy még nem tartunk ott. De rockra például ma ne tessék számítani, tehát aki rockra vágyik, az most rossz helyen jár, bocsánat, tessék újra próbálkozni majd később. Amivel tovább megyünk, vagy akivel tovább megyünk, az új ember tudják, hogy Silver Pot Zoli, és tőle jön a Love is the Best egy rádió változatban.

Na hát az volt az előbbi dal címe, hogy Love is the best, vagyis a legjobb a szerelem. Akkor most jöjjön ennek a fordítottja, vagy legalábbis a kura szó szerint Love is pain. Nem tudja senki, miről van szó? Hát az, hogy a szerelem az fájdalom. Úgyhogy, hát lehet, hogy csak azért ez a dal címe, mert Special Rambo Mixben következik, és Rambo már lelőtte őket, vagy én

Hát kb. A cseten megtudtam kititél, hogy ez a dal valójában egy ilyen lepattintós dal, már hogy egy lepattintásról szól, úgyhogy azért Love is Pain, nem pedig azért, mert a Rambo

jelen pillanatban gazebo. Tőle jön, hát egy olyan dal, amit én még sűrűbb nem forgattam, sőt, talán még sohasem, mert egy 2015-ös kiadású. Ez a Reveal, nem, Reveal, és utána jön egy, hát azt nem mondom, hogy James Bond feldolgozás, mert ugye az a James Bond film, ami a cím utal jóval korábbi, csak ahogy megláttam az alcímét, rögtön az ugrott be, látszik, hogy Britanniában élek, úgyhogy jön a Diamonds Are Forever.

0: csak innen csak meg. Tóth Wolf Attilával.
1: Na hát Biborka is megérkezett a köreinkben. Köreinkben, érted? Magyarosul tudni beszélni. Szóval köreinkbe megérkezett Biborka, és neki is hatalmas köszönet és puszi. És hát nem véletlen ment le a spot, hogy ez az Italo Café, mert mintha nem tudnátok, hogy ez az Italo Café, de hogy a következő dal cím az, hogy vagyok, aki vagyok, ugye? Tehát I am what I am, vagyok, ami vagyok, hát szó szerint így kell fordítani, de egy kicsit átmódosítottam. Szóval, hogy a lényeg az, hogy én vagyok, te vagy, mindegyikünk egy individuum, jó, megvan? És mindegyikünk olyan, amilyen, az, aki vagy, ami, vagy aminek érzi magát. Úgyhogy jöjjön az RB Project featuring Brian Ice és az I am what I am. Már a kifilozogáltam magam.

Na hát ez a műsor nem egy vallásfilozófiai műsor, úgyhogy most nem kezdem el felsorolni tematikusan, hogy mi a hét fő bűn, ugye? Aki vallásos, az úgy is tudja, aki meg nem hívő, annak meg olyan mindegy. Úgyhogy inkább jöjjön a Seven Sins, vagyis a hét bűn, nem más szó, mint Fancy-től.

érzed, hogy a hangulatod hullám vasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám

0: csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: Igen, lesz Vidám Park, méghozzá vasárnap este 6 órától. Méghozzá nem csak akármilyen Vidám Park, hanem világ Vidám Park, ugyanis egy világ körüli útra megyünk, elkezdünk csavarogni, amiben ti is segíthettek. Ugyanis, Katamát tudja, neki nem mondom, de a többieknek mondom, hogy lehet kérni tematikusan dalt. Tematikusan azt értem, hogy ország, város, vagy valamilyen kiemelkedő látványosság tematikában, tehát ami ehhez passzol a zenében, bármilyen országból, bármilyen műfajból, és én ezt vasárnap megpróbálom leadni. Az egyetlen kérdésem az, hogy ezt e-mailben tessék elküldeni, az italocafebho, így egybe, italocafebho@gmail.com, vagy gmail.com, vagy kinek hogy tetszik jobban. Szóval erre az e-mail címre holnap estig. Tehát aki holnap estig elküldi, úgy ahogy Katama megtette, azt én meg fogom látni két szép szememmel, és akkor ezt be fogom válogatni a vasárnapi adásba. Most viszont ráutaló magatartás következik, hiszen akkor már, ha már beszpoilereztem előre, hogy mi lesz a vasárnapi téma, akkor jöjjön egy kis utazás, esetünkben Mike Marin segítségével, hiszen tőle jön az Afrika egy DJ verzióban.

0: Café a Pitangyó Rádióval. Csak így edzek meg. Don't Wolf Attilával.
1: Na, és akkor üdvözlök mindenkit imád második órában. Körülbelül megjött Kinga is, és Kingának ugye van egy lánya, aki hallgat minket, vagy legalábbis gondolom, hogy a fülével ugyanígy itt van, úgyhogy akkor Csengének is hatalmas puszantás, illetve Kitty majd bicskózó pótolhatja, amiről most lemarad, mert neked eltakarásba kellett sietnie, és akkor itt mondom el, hogy igen, a Mixcloudon is visszahallgatható ezt a műsor, illetve van nekünk egy honlapunk, ez a pitangyoradio.com. És ezen van egy podcast menüpont, amiben a régi beadások visszahallgathatóak, lehetőleg akkor tessék visszahallgatni őket, amikor épp az autó DJ tevékenykedik, nem pedig valamelyik kollega ad van műsorban. Jó? Tehát ne adás közben jusson eszetek bele, ha kérhetem, hanem olyankor, amikor az autó DJ van. Most viszont akkor mi megyünk tovább, és nem sokára mivel, hanem jöjjön a Silent Circle, egy kevésbé, általam kevésbé jártó dala. Ez a Hideaway Man is Coming, de önmagában nem lenne akkor a kuriózum, viszont ennek van egy Coming Man in the Mix változata, ami most kerül a játásra általam, úgyhogy jöjjön a Silent Circle.

soha nem késő csatlakozni hozzánk, hiszen ma én viszem a sávot, mondjuk így, tehát gépkartást nem tud jönni, úgyhogy én egy kicsit hosszabbítok, remélem, hogy nem probléma senkinek. És én miért mondtam azt, hogy nem túl késő, vagy soha nem sem túl késő? Hát azért, mert megjött Maskura is, az egyik ősanyánk. Úgyhogy hatalmas cuppantás neked, Maskú, érez jó magad, ahogy Joe papának is üdvözletem, neki nem cuppantás. Viszont neki is kívánom, hogy érezze jó magát. És azért is mondtam, hogy soha nem túl későn, mert hogy jön Fred Ventura és a Never Too Late.

Na hát akkor jöjjön még egy olyan ritkaság, ami attól ritkaság, hogy én nem nagyon játszottam, mert hogy jön Ken László, aki ugye nem ritkaság a Italo Café hallgatói számára, viszont ez a dal biztos, hogy nem szólt még, legalábbis én nem emlékszem rá, úgyhogy jöjjön a Fekete Gyöngy, vagyis a Black Pearl 1988-ból.

hagytam egy kicsit a gumizenét, hadd menjen, addig kiköhögtem magam. Na, hát akkor most jöjjön egy olyan felvétel, de olyan felvétel, amit én még jól emlékeim szerint sose játszottam, ad egy, ad kettő, akinek ez lemezen megvan, mármint vinilen megvan, az úgy érzi, hogy mintha aranyból, vagy inkább gyémántból, vagy platinából, mondjuk így, mert hogy annyira ritkaság állítólag a lemez piacon, hogy szent grálként tisztelik azokat a példányokat, amik léteznek, és amik megvannak, majd meg lehetett szerezni. Éppen ezért gondolom, hogy ilyen aranyáron is adják annak, aki éppen akarja adni, és hát nem tudom, hogy van-e belőle utánnyomás. Szerintem nincs, úgyhogy főleg az veri fel az árát, hogy ezek eredeti példányok, és nehéz őket beszerezni. Na, hogy mire gondolok? Hát volt egy olasz duó, akik alapítottak egy formációt, hát formáció, na hát végülis inkább mondanám azt, hogy egy ilyen producer duó, akik alapítottak egy stúdiót, és illetve ehhez kapcsolatban inkább egy kiadót, így mondom, ez volt a Blackway House, vagyis a BWH, vagy Blackway House, érted? BWH, na, magyarosul. Szóval Stefano Cito és Carlo Favilli közös produkciója következik, méghozzá a Stop 1983-ból, mi viszont utána nem állunk meg, hanem menjünk tovább.

0: hallgatni a Pitangyó Rádióval. Csak így edzek meg. Dótwolf Attilával. A Pitangyó Rádió 2026-ban is veletek.
1: Minden itt vagyunk 2026. szeptember vége felé, és ebben az éppen is bőven van műsor, tehát 2026-ban is veletek vagyunk. És veletek is leszünk 2027-ben is, ha minden jó megy. Kivezet rá az új évbe? Hát ez még egy jó kérdés. Lehet, hogy Pinukkió, lehet én. Amíg odébb van, úgyis hát szeptember végén vagyunk még csak. Na, viszont visszatérve az előző dalra, ugye Maskula felvetette, hogy ez az 1983-as lemez, ez hát, illetve én felvetettem, hogy ez 1983-as lemez, és ugye, hogy ez aranyárban kapható, már amikor kapható, hát nem 8 Zócsi. Tehát én mellett körben ránéztem, még csak. Na, viszont visszatérve az előző dalra, ugye Maskula felvetette, hogy ez az 1983-as lemez,

9000 forint körülbelül, ami azért, hát mondjuk úgy, hogy egyetlen kis lemezé, aminek van két dal rajta, nem olcsó, na, én legalábbis azt gondolom, hogy nem olcsó, tehát ezért mondom, hogy aranyárban mérik. Na, most viszont akkor menjünk tovább, és jöjjön, ha már 80-as években úgyis benne vagyunk, jöjjön egy kis Eurodisco, mert az már régen volt, jöjjön Sissy Catch, és a, az sem is csak egy infarktus, érted? Nothing but a heartache.

Igen, ajánlom mindenki figyelmébe Kézi kollega műsorát kedden este 8 órától itt a Vitamin Jó Rádióban, mert ő is jobb-nagyobb dolgokat szokott mondani. Igaz, hogy kicsit más verzióban, nem mindig az eredeti, de hát az is jó szerintem. Úgyhogy tessék Kézit is hallgatni. És amilyen még Kézit hoztam példaként, vagy nem példaként, hanem ajánlóként, mert hogy az ő egyik kedvence következik, bár lehet, hogy nem csak neki kedvenc, az a lényeg, hogy a most következő orosz úriember egyaránt otthonosan mozog az italodiszkóban és a teurodiszkóban is. Most az utóbbi műfajt gyakorolja, hiszen jön a Call My Name, és az előadó neve Alim Kanova.

Na, úgy látom, maskulának bejött ez az Anim Kanavada, vagy úgy látom, hogy tényleg jó sikerült ez a dalocska, és hát akkor nem csak kézi Anim Kanavada rajongó, hanem ezek szerint maskula is, csak nem tud róla még eddig, de majd most az lesz. Na, menjünk tovább, mert az idő azért fogy, bármennyire úgymond ráérnék, hiszen nincs mögöttem senki. Ki jöjjön? Jöjjön mondjuk Dizzy Jackson és az Automatic Lover 1988-ból, méghozzá egy hosszú verzióban. Ez azért különleges és ezért ritkaság, mert hosszú verzióban sosem adtam még.

0: www.bitanqradio.com.
1: Olyan szépen suttog ez a hölgy, én nem tudom ki ilyen szépen suttog, nem tudom, imád egy bitangyoradio.com. Na, akkor mondom úgy inkább, hogy kapra, kapitány, ez jó idő, arokra. Hát van a különbség, hogy a kapitány már nem nálunk szolgál sajnos, ez mondjuk egy nagy szívfájdalma, hogy Mókuska sem sajnos, ezért vagyok én most az ő helyén. Na, de a lényeg, hogy ha most a kapitány itt lenne, akkor meglepődne, hogy az Italo Café keretein belül egy olyan dal következik, aminek nincs köze semmelyik műfajhoz azokból, amik az Italo Cafét jellemzik. Tehát ez az igazi kakukktojás, amiért mégis itt lehet, hát egyrészt mert ritkaság, másrészt mert Divine az előadó, aki ma már egyszer volt, és aki nem tudta eddig, annak elmondom, hogy Divine nem high energy előadóként robbant be a köztudatba, illetve hát ez így nem igaz, tehát mondjuk úgy, hogy az első kislemeze az nem éppen az a műfaj volt, amiben megszokhattuk, hanem egy ilyen teljesen másfajta, mondjuk úgy, hogy elvarázsolós volt. Egyébként az elvarázsolásra jut eszembe, és akkor még egy szagati közlemény, hogy jövő héten vasárnap Varázs Vidámpark lesz, tehát olyan dalok lesznek, amik el fognak varázsolni, vagy így, vagy úgy. Ugye lesz pszichedelikus pop, lesz népies, tehát ilyen folk, stb. Úgyhogy majd tessék azt is figyelni, és tessék arra készülni, hogy akkor olyasmi dalokat tessék kérni. Na, szóval jöjjön a varázslat a részemről, jön Divine, és a olcsóra születtem, vagyis a Born to be Cheap.

Na hát eléggé kilógott a dollár, Biborral is menekült. Mindenesetre neki jó éjszakát kívánok, meg jó pihenést, meg mindenkinek, aki nyugodóra fél így este 8 óra tájékán. Mi egy kicsit még azért vagyunk, és jöjjön, aki ma még nem volt, Savage, és az I'm Losing You egy Euro Edit Remix formájában. Nem tudom ki az az Edit, de ettől függetlenül ez egy Euro Edit.

De hát szavás, ma még kétszer föl fog bukkanni ebben a bő negyed órában, ami hátra van a műsoridőből. Például most. Ugye most hallgatott az ő dal, viszont a következő dalban nem ő fog énekelni, hanem Wilson Ferguson. Viszont Wilson Ferguson producere Savage volt, úgyhogy Savage meg itt van, csak most producerként, úgyhogy jöjjön a I'm Singing a Reggae, na, még ettem, mert bele csak a nyelvem zavar, ki kéne rakni a helyéről. Szóval az I'm Singing Again vokál verziója.

0: jobb zenei két óra. Itt a helyed.
1: Na hát ez még az Italo Café, nem a klubzenei két óra, de jövő héten az is lesz, ha minden igaz. Úgyhogy tessék majd hallgatni Pete kollégát is. Most viszont, hát már lassítunk a tempón, mert már vége felé közeledünk az adásnak. És hát azt olvastam a cseten, azoknak mondom, akik nincsenek a cseten, szóval azt olvastam a cseten, hogy Kata valamiféle szent küldetésének érzi, hogy itt legyen a végsőkig, tehát az adás végéig. Hát, ha bírod, te lesz a hónap fáradt, mindegy. Minden esetre most jöjjön ennek örömélet, mert ezt nem mondom, hogy ennek örömélet, és nem csak Katának, hanem mindenkinek jöjjön Szandrától a Little Girl.

az az igazság, hogy szilveszterig még nagyon sok idő eltelik, de valószínűleg valamilyen formában föl fogok bukani a Bitangyó Rádió műsorában, úgyhogy aki szilveszterekor szeretne bulizni velem, aznak nem fogok remélhetőleg, hát ha csak nem szakad rám a plafon, akkor nem fogok hiátust okozni. Most viszont még, mielőtt elköszönnék, jöjjön a beígért premier dal, hiszen mondtam, hogy van egy Italo felvétel, ami még nem ment sohasem, hiszen most jelent meg a napokban, úgyhogy jöjjön az Italoftól a We Could Be Lovers, vagyis a lehetünk szeretők, akár, talán, végülis, miért ne talántán, na jó, sok a duma, jöjjön az Italoftól.

No, kérem alásan. Elérkezett a búcsú ideje, kérem alásan. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, kérem alásan, megköszönöm mindenkinek a kitartó figyelmét ebben a 2 óra, mondjuk 2 és 4 órában, így pontosabb. Úgyhogy kérem alásan, legyetek kell, szívesek, kérem alásan. Jó, befejeztem, mert túlnyomom a Pinókiót. Szóval köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, aki itt volt ebben a 2 és 4 órában. Remélem, hogy élveztétek, remélem, hogy mindenki talált magának megfelelő italdiszkó, high energy vagy eurodiszkó dalt, meg esetleg mást is, és bízom benne, hogy hamarosan találkozunk. Hát annyira hamarosan, hogy vasárnap ugye Világvidám Park lesz, az nem csak italdiszkó, eurodiszkó, high energy lesz, de lesz Italo Disco, ha jól számolom, akkor kb. Október közepe fele, mert ugye most 2 hét kimarad az Italo Caféból, de lesz Italo Café Vidám Park. Twin van, érted? Tehát nem rendes Italo Café, meg nem rendes Vidám Park, hanem 2 az 1-ben kávét fogok felszolgálni, az az Italo Vidám Park lesz. Mondom, október közepén, hát mindenki számolja, aki ezt 9-ára esik, most nem tudom fejből, bocsánat. Ugye jövő héten van a Varázs Vidám Park, és az utána való vasárnap lesz Italo Vidám Park, úgyhogy úgy tessék készülni, hogy aki az Italo Discot szereti, az akkor kap. Na, hát remélem, hogy találkozunk vasárnap, addig is mindenkinek jó pihenést, jó hétvégét kívánok, de dolgozzátok agyon magatokat holnapi nap folyamán lehetőleg, főleg aki dolgozni megy, mert ugye van, aki kirándulni megy, nem akarok újra mutogatni Katára. És ilyenkor mondanám azt, hogy szokás szerint jön Savage és a Goodbye, mert hogy az illene ide. Na de ez most egy olyan Italo Café volt, ahol ritkábban lejátszott felvételek hangzottak el, akkor nem, hogy már megtörjem a rendet, és jöjjön Savage ugyan, de nem a Goodbye, hanem a Love Again. Ezzel kívánok mindenkinek jó éjszakát, jó pihenést, és akkor vasárnap a Vidám Parkban újra találkozunk. Sziasztok!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Omaha. Well, they ought to know what to do with them hogs out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy. We're going to back on out here.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Tessu, sei spu, Jessie.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Pihtohonkivu Radio.
1: On Joutsvanas. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: élőben. Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

A 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

0: Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.